0: Yamama.
1: Ati we baby girl nkwende vitu keva kakazi. Nyenya mafiga baby batini. Nibu murungi nyobu bunyenda. Zembira nyobu baby nkwatehu. Tuzane mutu vikole vile vya ragiwe.